szohbette közel olmaziken, birkula deimes. Ez széles világon, mennyi virág vagyok, mind a semér egy rózsát. Az oly vendégség is kiben egy kegyesség, mind a semér egy babkát. Én is minden szűznél, ki ez világon él, fellebb tartom Júliát. Banágedádi eller, devlet lihanom jog udu, jog szabenadam, de írnyem, jágyzsá nem jog mudu. Tikik szegénységet én szememre vette, én hiszem, azt tudjátok, hogy az vidám szeműs, vékony szemöldökű, kegyes rabja nem vagyok, s hogy ember sem vagyok, s lelkem is egy szál sincs, talán azt állítjátok. Jine ebrularin kurmiske máni, a targam zenoku, dzsánim nisáni, jól nekom isim, bengis mi dzsáni, szeverdil berbeni, Bendahi Anu. Esmét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét, kiből tüzes nyilat szüvembe ő bocsát, lövén, mint feltett jegyét. De bár vesszen fejem, tudom, szeret engem, szintén, mint én személyét. Nidjá rá szende hatmolmis, gözellük, tázelük, terlük, Beni bugám bugyá honda, kolyaszűn, bumidúr erő. Te benned, Júlia, mint világ csodája, éppen megtetszik szépség, ékesség, édesség, eszesség, szelédség, udvari gyönyörűség. De hogy bumban így hatsz, s csak még ingyen sem szánsz, azé a jó ember.